0: ki szünet támogva, hogy ő bármikor már teszél itt a kénfal. No, mi a bele? A fejte gyövete, Szaudi, bárkom lelszínű, a húzá, vagy kínű
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.